0: tudom, ez a...
1: Egyszer.
0: Ér, nem tudom, a... Ér, a vajna.
1: Yeah, come on, man.
0: Hi, come on, man.
2: Five more cards to go by.